0: legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Verjük fel az alvókat.
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.

0: Manta.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

stomp with me. Are you deaf? I said stomp with me.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: 80-as évektől

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.
1: Vibrations

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk!

0: grow and fly away.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

hanem akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Pittsburgh, DJ Radio.

0: into the Dallas nighttime sky.
1: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenél.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenít.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

sequence starts in 10 seconds.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: 80s, 90s, 2000s Music Radio.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az Isten.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép délutánt kívánok mindenkinek, határon innen, határon túl, ott is ahol a kis kultaparkú malasztul. Szerbusztok, szuperek, én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket. Hát most értem haza, elnézéseteket kérem, nem promoztam sehol, mert nem tudtam, hogy biztos hazaérek-e, de hát bízom benne, hogy így is szeretettel hallgatjátok műsoromat. Kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást itt a Super DJ Rádióban, ez pedig már fancy.

De hála a jó égnek a Viberen már írt, kedves Encsike. Szia drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Encsike Füller, mint mindig. Gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatást nekünk és jó adást neked, Puscsika Encsike. Hát köszönöm szépen, kedves Encsike, jó pülelést kívánok. Ha pedig még mindig ott az északi országban vagy, akkor kívánok csodálatos kikapcsolódást. Pluszban a pülelés mellett.

És igen, igen, megérkeztek a Viberre, kedves Bagyesz is Csorvásról. De jó, hogy itt vagy, üdvéked, és minden szuper hallgatónak, aki a legjobb rádiót választotta. A szervusz, kedves Bagyesz, kellemes fülelés kívánok néked. És itt van velük Csillagottó is, legalább ki tudja próbálni az új hangrendszerét. Szervusz, Otto, szervusz, DJ Obi. És akkor most jöjjön DJ Bobo, itt a Super DJ Rádióban. Take control!

bízom benne, hogy mindenki jól van, és kellemesen telnek a napjaitok. Hát nekem nagyon szét van minden, rengeteg munka van, meg hát tesznek róla, hogy el legyek foglalva. Sajnos ez a nap is képlékeny volt, és éppen, hogy ideértem hozzátok 16 órára, de hát természetesen maradjatok is, 18 órától érkezik hozzátok Dr. Tom remek műsorával. Érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni, kedves hallgatók, kedves szuperek! Ezért nem is tudtam mára hirdetni magamat, mert mondom, képlékeny volt a dolog. De hát füstjelekkel ti is jelezzétek, hogy Kukori bácsi adásban. Nagyon szépen megköszönöm! Jó fülelést mindenkinek!

És kis promó után ismét hazai vizekre vezünk, Szécsi Pál következik a Távollét című dalával. Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Igen, igen, és a négyes vágányra megérkezett Bonnie Tyler az égi csatornákra. A Total Eclipse of the Heart szól itt egy kicsikét feldolgozva. És hát megérkezett a Viber kedves Majoros Imi. Hol a tió kókás? Hát üdvözöllek, kedves Imikém. Köszönöm szépen, akármit is jelent. Kellemes fülelést néked. És hát Csorbásról is írja Bagyesz, hogy kellemes meglepést, és hogy jöttél, most már jobban megy a munka. Kívánom teljen hamar, és kellemes fülelést közben.

Igen, igen, kedves Otto. Retteltesen jó basszusa is, és nagyon szépen szól, tényleg. Én itthon a kertben szoktam, hogyha párom hív vendégeket, valamitten szépen olyan jól beteríti az egész környezetet. Érdemes, érdemes. Nagyon jó kis konstrukció. Hát nem véletlenül a márka filmje lesz.

És hát igen, igen, aki 50 kilométert fagyos szélben motorozik, az megérdemli, hogy Júlia nem akar a földön járni. Szóval Napoleon Bulvár itt a Super DJ Rádióban.

És megérkezett a kedves Izsa család is Erdőből, Erdőszennyőgyből. Csodásan szép késő délután kívánunk neked, kedves Kukori bácsi. Örülünk, hogy neked, hogy újra itt vagy az Izsa családján. És már hiányoltunk. Csodás késő délután kívánunk mindenkinek. Ugyanezt kívánom nektek is, kedves Izsa család. Nagyon jó szórakozás, kellemes fülelést.

Quando, hát csokolom a kedves kis ördöggel, kellemes fülelést, remélem szuper volt a fiataloknak az esküvője, és nagyon jól éreztétek magatokat. Most szóljon People Ace, itt a Super DJ Rádióban.

Dr. Tom, szia Kukori bácsi, puszilak a család a Mátrából. Én is puszilak benneteket, nagy ölelésem és kellemes füle is néktek.

igen, igen, minden embernek egy kicsikét, valljuk be őszintén, maga fele hajlik a keze. Kedvenc előadom következik, Piero, és egy olyan dal, az a címe, hogy a film. Hát fantasztikus szöveg, zene és minden.

És ne feledjétek, érdemes újra moziba járni. Csodálatos. Utolsó előtti sor. Ott mehet minden. És a film is persze.

Hát igen, igen, alkalomszerűen, ha már Svédországban van valaki, akkor azt mondja, hogy oh yeah! Csak nőjes ebben! Oh yeah! Csókolom!

DJ Obi üzeni a Svédországban levőknek, hogy hello! Ez pedig már egy mostani friss csemege, Guantanamera. Mármint a dal maga nem, csak ez a felújított változat. Itt a Super DJ Rádióban.

0: Don't tell my heart, my shaky, breaky heart. He just won't take it like a man.
1: Tudjátok, az öreg Csőri Csaba, Janéktek a hangjegyeket és stílusokat, és tudjátok, a Super DJ Rádió emléket ébreszt.

Bizony, bizony, azok a boldog szép napok, és már is külföldre megyünk, kedves Super DJ Rádió hallgatók, és DJ Bobo következik, és múltkor megkaptam DJ Sulcitól, hogy DJ Bobóba belepampogni, hát most nem fogok. Dance Infotonight.

Igen, én is imádom a pöttyöset, a turrult is minden formában, mint ahogy gombócalatul a csokoládét. Megértem, jó az ízlésed, kedves Encsike!

azt tudom mondani, Encsike, hogy igazából én sem rajongok érte, de jó meleg nyári napon, egy jó pörkölt után, egy kis pohárral, jó hidegen, kóstold meg, hidd el!

Hú, hát már megint fogok DJ Sucitól kapni, de hát ilyen az élet, Babocsai néni. Csak elmondanám a Viber számunkat, 0670 45 95 995. Nyugodtan írjatok a műsorvezetőknek, nagyon szeretik, én kimondottan, tényleg, higgyétek el, nyugodtan zaklassatok minket.

Andika is, kedi csókolom, hát szója Ricsi, poveri, veri, veri. Szeri persi, ti amo. Csókolom. Kellemes fülelést. Nagy együnk, gyerünk, hol a cica? Mutasd a sziszát.

Bencsike pedig azt írja, hogy meghagyja a sört a férfiaknak, hagyd legyen sörhasuk, amit legyen idejük ledolgozni a gyurmateremben. Oké, okay. Értettük, csak a... Mondja Kukori bácsi, nagy sörös. Életemben már megittam, hogy 5 litert.

Jól beszélsz, kedves Isa István! Azt a formás hasát ki akarja tönkretenni munkával, az úgy jó, ahogy van. Hát így van, kedves Isa István! Vigyázzunk rá!

Jobbi, sajnálom, hogy már elmész. Legyen szép a napod, és köszönöm, hogy itt voltál. Várunk vissza mielőbb.

Örülök, hogy hazaértél, kedves Szabados Melinda, kellemes fülelést kívánok, kellemes pihenést, ha teheted, pihenj és hallgasd a Super DJ Rádiót. Csak

Viber számunk 0670 45 95 995, nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőket is, nagyon szeretik, higgyétek el. És nem sokára egy kis promó, és megyünk tovább a Vinkujon dalával.

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

egy pár kockát, nagyon jól esett, mint bízom benne a zenék is, amit adok nektek itt a Super DJ Rádióban. Most szóljon Fancy és a Long White Paradise.

És ne feledjétek, 18 órától érkezik hozzátok Dr. Tom, a zenedoktor Trance and Dance műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ rádiót hallgatni. Kellemes szórakozást mindenkinek!

És nem sokára ismét hazai vizekre elvezünk, az Express együttes következik Solymos Rongyláb Tóni vezéletével, nem mai dal, de nagyon aranyos Száj-Száj Madár!

Hát kedves Ruska Erzsi jött nekem a Viberen. Szia Kukori bácsi, nagyon szupi zenék jönnek. Örülünk, hogy velünk vagy. Kérlek, egy jó pörgős zenét játsz, a férjem születésnapja van. Köszönjük szépen. Hát az igazság, hogy ezt a dalt Robi barátom születésnapjára küldtem volna Görögországba, hisz ott vannak nyaralni, csak most éppen nem hallgatja a rádiót. Hát küldeném ezt is kedves férjednek. Boldog születésnapot kívánok, jó egészségben, boldogságban és szeretetben, még hosszú-hosszú évtizedeken keresztül.

még egyszer nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, aki a közelmúltban, ma, vagy pedig a közeljövőben tölti hosszú életet egészségben, boldogságban és szeretetben. Most pedig szóljon Adriano Celentano. Itt a Super DJ Rádióban.

Ne kívánj ilyet, kedves egyike! Ne kívánj rosszat a kedves hallgatóknak! Szó sem lehet róla! A következő előadóval ismét hazai vizekre evezünk, ismét Pierrot fog szólni. A dal címe pedig, ha sírni látod a bohócot. Per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati. És természetesen nem lesz bekapcsolva a mikrofon itt sem.

0: Igen, kedves hallgatóim, ezután már csak a búcsúdalom maradt hátra. Dani Epigelgötől elmegyek. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultaparkú malasztúr. Remélem, jól éreztétek magatokat, én nagyon jól, hogy ennyien itt voltatok így hirdetés ellenére is. Mármint, hogy nem tudtam időben jelezni. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek, legyen csodás az estétek. Hallgassátok Dr. Tomot nagy-nagy szeretettel, remek műsorral fog jönni, ezt garantálom. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Egyszer majd csak jövök. Köszönöm még egyszer, hogy velem tartottatok. Mély tiszteletem. Sziasztok!
1: Dancing till the end of this night, like now or never, got strength and pride. When I feel the music, I'm losing control of my mind, my body, my heart and my soul. Let's go and make the street.

Köszönöm szépen a jó kívánságokat, hasonló jókat néktek is, és remélem kellemes volt az izzadás az edzés közben. További szép estét mindenkinek, és fogadjátok Dr. Tomot 18 órától nagy-nagy szeretettel, és kellemes fülelést, hallgassátok a Super DJ Rádiót. Sziasztok!

Dr. Tom in the mix. Szép napot is kellemes délután kívánok mindenkinek, inkább késő délután mondanék. Itt szeptember 9-én. Üdvözlök mindenkit, www.superdigirádió.hu-n beengedzik Doki, sziasztok! Az előző kitanát nagyon szépen köszönjük, Kokori bácsi. Olyan volt, amilyen szokott. Teljesen jó, hibátlan, teljesen. Legközelebb visszavárunk természetesen. Na pillászunk, azt mondja, hogy van egy Viberünk, ami 0670459595. Ide jöttnek az üzenetek, amik majd beolvasásra kerülnek, persze, és természetesen egyben. Azt mondja, a múltkori adásom 140 BPM-e, mert pörgött egész végig. Kicsit gét visszaveszünk az ütemekből és a ritmusból is. És olyan zenéket hoztam, amiket már nagyon-nagyon rég játszottam itt a Szuperen, ami nem azt jelenti, hogy két órán keresztül lesz szól, de hát azért csapjunk valahogy bele a lecsóba. Sziasztok, Doki vagyok, tehát még egyszer mondom, és akkor indítsuk el, ciao.

És mit szóltok ez az őszi meleghez? Azt így valójában őszintén rohadt jó idő volt a mai nap is. Már én előbb Évivel beszéltünk lenni, és mondom, azért én már szeretném ezt a 20 fokot azért. Annyira már elég volt a 30-ból. Benence is üres már, úgyhogy tegyünk kalapot ennek a nyárnak a végére, és küldjük el jövőre. Is I and I am him.

Na nézzük a Viber, ki volt az első? Tibor Tomi, ennyit írő, doktor úr. Mai jellét itt gyorsan aláírva. Ugye gyors voltál, Tomi Okám. Szia, szia!

Emlékszem, amikor ezekre táncoltunk, ezekre a zenékre. Olyan finom, lassú lötyögés volt, mind a két kéz fönt. Így mellmagasságban, tudod, épp hogy fejmagasságban inkább azt mondanám, és mindig mutogatni kellett, aztán mindig mutatni kell valamire. Te de hülye voltam.

some phones. Ebből Snoop Dogg-el pedig Warren G és Nate Dogg-el. Hát is nagy mutogatós volt, mindig valamire mutatni kellett. És egy csúnya erős fejet kellett válni. Ú, de erős vagyok.

Isa család, és itt van gyönyörű szép késő délután, kívánok neked. Drága Doki Erdélyből, Erdélyszennyődből az Isa család már vár téged. Na, náhogy vártunk. Örülünk neked, hogy újra hallhatunk, a csodásat kívánunk mindenkinek. Nagy örülés oda át a családtól mindig. És most nagyon bedobjuk.

Itt van Bandez is. Üdv doktor úr. Hogy ezt a hegesztő jelen csorvásról? Üdvözlet minden esti hallgatónak, aki a legjobb rádiót választotta a legjobb műsorvezetőkkel. Már mind-mindig, ha köszönjük szépen. Hogy vagyunk? Ja, és ez a brutál meleg szerintem nem a hegesztő barátja, és tényleg így van. Előző héten végig nyomtam tényleg. 133-as csövek, mindegyikre patenti vagy perem. És villanyjal toltam ezerrel, fú, elegem volt már. Ja, leégedő, hülye. Első nap rövid ujjabban nyomtam, szétégett a karom. Úgy néztem ki, mikor hazajöttem, mint a kamionosok. Vörös volt a karom, szóval egy póló alatt. Aztán a többi napot mindig hosszú pólóba kellett csinálni.

Robi Kamper is itt van velünk, szia Dogikám, bazi, szuper jó adit kívánunk. Itt krétán teljesen tiszta a vétel, szeri van, küldött képeket is. Hát igen. Hát gratuláció, hello Kréta! Right now, price is the point, say yeah. At times I'm a... Ír a táblán, rendesen, minden rendben van.

Can I kick it? Mindig azt mondtuk, hogy yes you can, vagyis hogy kezdjük el. Pedig Eric B. és Rakim. És aki énekel hozzá, nem más, mint Ofra háza, gyerekek. Milyen háza? Hát Ofra, hanem. Hát milyen lenne, ez a normális vagy. Itt van a Paid in Full.

Próbálok most is itt van velünk, Szeva Doki, a két villanyász jelentkezik. A villanyszerelők királyai vagytok, azt tudjátok, jól bízom benne. Ha nem, akkor most egész rádióban kimondtam, kész, pont ez van.

Közben Bandász küldött képeket a munkájáról, hát azért, ha valljuk beszélni, hát azért az nem rossz, na. Gyönyörű munka, gratuláció érte.

Itt van Önkese, hello Kese! Hello, szuper király 90-es évek! Trabant garázs jelentkezik Ponyhádról! Sör van, Chris Cross Forever! Hello, sör! Hello, Ponyhád! És hello, Trabant garázs! Csákese!

Ismét Viber 0670-45-95-995, a Ládonyi Zsolti is itt van. Szia Zsolti! Hát oké, ez az LLQG nagyon ott volt. Hát nem baszolt itt a szoberen, az biztos. Szia Zsolti, ciao!

mivel is rovogunk tovább Molni Love és az It's a Shame. Úgynevezett ultimátum remix. Van egy zárójelbe zárt is. Annyit ír My Sister, My

Mi lesz, hogy tovább Bazsi is itt van? Küldött egy képet. Igen, ősz volt. Sőt, hallod, úgy néztem, hogy mi következzen, hogy a bakeriteket nézegetem. És pont ő volt a kezembe. Imádás, Simoni, annyit ír még. To the writing. Delegation.

So get on the dance floor, check this out. Na nézzük, mi volt még akkor tájt.

I van ebbe erő rendesen. I will attack, and you don't want that. Azért vagyunk őszintén, annyi egy dollárosunk lenne, amennyiszer ezt a világon a rádiók lejátszották. Szerintem Uganda egy éves költségvetésen röhögve megvan. Beat Snap és a Power! Akkor mondani, tap over, Y-na, Y-na hülye W-vel.

Emlékszem, mikor ezt a lemezt megásárult, először Terész került 33-ban a DJ Service-be. Másnap mentünk zenélni. Hát ez gyerekek, mindent itt akar. Hey, Stretch és a Why Did You Do It?

Úristen, mennyivel másabban szól. Hey, Jam Tronic. És egy másik nap a paradicsomban. Phil Collins által újra keverve ráadásképpen. Jó kis muzsika volt ez, és Jézusom, de rég volt, de rég volt.

emlékszik a lemezt okot. Annyi van ráírva, hogy go for it. És hát ki lenne más, mint a Rocky Balboa az elején. Istenem, de régi zene.

kicsit körülnézik itt a lemezek között, és olyan zenéket adok, amit még nem is játhattam szerintem soha életemben. Itt a szuperem. Jobboldali Technics annyit mond nekünk most, hogy játszunk egy kis a kapellát.

Hűc nomád! És nem az életvitele természetesen. Devotion a szám címet, de rég volt ez is, Atya Úristen!

see. Play to the rest. Na nézzük, a jobb oldalon azt mondja, hogy beköszönt egy olyan, hogy a bus stop. Hát ez meg mit akar tőlünk? Jó, megáll a busz, aztán jó napot kívánok! Kicsit újdonság ezekhez a zenékhez képest, de nekem úgy BPM-ek szerint vannak úgy válogatva a lemezek. Néha azért becsúszik egy kicsit újabb is, figyelj!

van egy olyan rész itt a bakelitek között, hogy egy pár zenére rájöttem, hogy Fire, nem véletlenül. Valahogy mindig róla ezekről a zenékről jut eszembe. Jó, ez már csak az én hülyeségem persze. Erről nem ez rázni, van írva, hogy was, not was. És hogy Papa was a Rolling Stone.

Valamiért nekem Fire és pont kész. Emlékszem, nagyon-nagyon sokáig kerestem ezt a lemez bakeliten. Akarom mondani, fekete korongon. Vinnél inkább azt mondom. Aztán volt egy ilyen licit oda felrakták. Hát nem volt egyszerű megszerezni. Nem volt egyszerű megnyerni, inkább azt mondanám. Olyat rappel a csávó benne, hogy atya úristen. Annyit mondtuk régen, hogy ez Boka Kaki. Krisztián ír, hogy Florida még alszik. Nem, Florida még nem alszik.

Kis Vératina is itt van, szöget fülel. Jó pár zenét már nagyon rég hallottam. Hú, de jó hallani, bőr a vodoki. Oké, szenem! Kicsit másabb, megmondom őszintén, bakelitőről.

És írja közben, hogy nincs itt jó ét. Csak meg a buli drága doki olyan muzsikák, amitől szájcsuk van, fülelek tárva nyitva. Köszönjük szépen! Na nézzük, a baloldal is készen van, már az is nagyon rég kerestem. Nagyon durván, nagyon másfél-két éves sikerült megszereznem. Instant of Mumu. Na figyelj!

Frityó is itt van, még semmi alvás, korán van még, délután 1:30. Nagyon, micsoda, nagyon komoly muzsikákat mixelsz, és beszorás, aki elfenyíti, a készpont. Szia, Frityó!

köszönünk Kérzs és a Viberen, ez Szél, aki nagy tajcsa is fülel, B oldalal, várjuk a számodat, nem hittem el, Rúzska család. Szuper vagy, mindig jobb, köszönöm szépen. Na figyelj, lesz a szintit. Micsoda hangja van.

velünk Bert is, hello Doki, Bert és bandája jelen. Ricsike, nehogy megfulladj a Robitól üdv, Bert. Ricsike, tényleg ésszel, könyörgöm ésszel. Na nézzük, a másik oldal is felkészül lassan. Az van, rá vagy a Robins. Mi ez a Robins? Várjál, mi ez a Robins?

Közben Ati írja, hogy ez a csíklemez rendesen rángatja a hangszorokat. És azért az LP másképpen simogatja, mint a digitális formátum. Teljesen igazad van. Még ennek ír, hogy mondtam a szexet, imádom, mindig jöhet.

mindezt után az útcsónódra. Itt a www.szuperdigirádió.hu olyan dokisan. Az utolsó vonat Közép-Kelet-Európában talán vagy. Last train to Trans Central. Live from the last continent. És ezzel a nótával búcsúzom is tőletek. Önöm legközelebb, ha mindenig a szombaton este 6-tól, Vén után, a Vén kapitány után. Bízom benne, hogy hazaérek. Megoldom. És szerintem folytatni fogjuk majd a 140 BPM-et. Hiszen rengeteg 140 BPM van, gyerekek.

Ezt is még a Casablancában hallottam először. Tudni kell, hogy az A oldal legyen van az Extended, ugyebár. B oldalon pedig a rádió verzió, és mindig azt hittem, hogy sokszor a rádió verziót adták le, ami sokkal rövidebb. De aztán van egy rész, hogy azonnal tudod, hogy igen, ez az Extended. Akár csak ez.

Még egy Ucsó Viber lovászkalcsi sírt, maximális tiszteletem, doktor úr. Szép estét. Na jól lemaradtam a sok melló miatt. Ó, szegénykém. Na, szép vagyok, igaz? Igen, gyönyörű vagy. Szia, kacsikám, megtisztel, hogy itt vagy. Búcsúzom tehát, sziasztok! Last Train to Transcentral!

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz! Super DJ Rádió, kattanj ránk!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

another one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.